Régóta már megállapodtunk, hogy te nem létezel, és legyen titok az évféli gyors, szegény Éva. Majd mit beszélünk Marival, a csomagját viszem az érkezési oldalon, és aztán az utcán tán kérdezni fog, s én kérdezem, tán kérdezni fog, s én kérdezem Marit, hogy mondd csak,